0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából. Leó pápa hajtítúszok szabadon bocsátását és Nepál megsegítését sürgeti az áradások után. A Szent Atya a Pári Szent Vince Társaság küldöttségének. Az ima és a társadalmi igazságosság elválaszthatatlanok. Leó pápa felhatalmazza a keleti egyházak szinódusait pátriárkájuk elmozdítására. Evezzünk át a túlsó partra. Leó pápa szombaton este követte Péter apostolt szárazon és vízen.
1: Leó pápa a haiti túszok szabadon bocsátását és Nepál megsegítését sürgeti az áradások után. A Castel Gandolfóban vasárnap délben elmondott úrangyala imádságot követően 14. Leó pápa elítélte a közelmúltbeli haiti mészárlást, sürgős felhívást intézett a túszok szabadon bocsátására, és megismételte felhívását a konkrét segítségnyújtásra Nepálnak a pusztító áradások és sárlavinák után, amelyek több száz ember halálát és ezrek eltűnését okozták. Haitiből szörnyű jelentések érkeznek a Kenskovban elkövetett súlyos mészárlásról, amelyben számos ember életét vesztette, másokat pedig elraboltak.
2: Da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenskov.
1: Emlékeztetett Leó pápa. Imádságos közelségemet fejezem ki az áldozatoknak és családjaiknak, és kérem, hogy minden túszt haladéktalanul engedjenek szabadon. Szívből jövő felhívást intézek minden felelőshöz, hogy tegyenek konkrét kötelezettségvállalást a lakosság biztonságának garantálása és az erőszak minden formájának megszüntetése mellett. 14. Leó ezt a felhívást a vasárnap délben elmondott úrangyala imádságot követően fogalmazta meg Castel Gandolfóban, ahol egy éjszakát töltött, miután szombat este az albánói tavon tartott Mária körmenetet vezette. A haiti felhívás nyomán Leó pápa imáiról biztosította a pusztító nepáli és tibeti áradások által sújtott embereket.
2: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet.
1: Felszólította a híveket, hogy imádkozzanak az elhunytakért, a sérültekért és az eltűntekért, családjaikért, valamint a folyamatban lévő vészhelyzet elhárításban résztvevő mentőkért. Mindenki aggodalma és elkötelezettsége segítsen enyhíteni a szenvedést, és megadni a szükséges segítséget az érintett lakosságnak, fohászkodott 14. Leó. A Vatikán szombaton jelentette be, hogy Leó pápa a szeretetszolgálati dikasztériumon keresztül pénzügyi segítséget küldött a nepáli Karitásznak, hogy segítsen biztosítani a katasztrófa sújtotta emberek legsürgetőbb szükségleteit. A nepáli apostoli nunciatúrával együttműködve a pápa adománya a nepáli Karitásznak, amely az apostoli vikariátus irányítása alatt működik, támogatja a szervezet segélynyújtási erőfeszítéseit. Ezek a katasztrófát követő első órákban kezdődtek, és magukban foglalják az élelmiszer, az alapvető szükségleti cikkek és a menedék biztosítását azoknak az embereknek, akik mindent elvesztettek. A segélyakciók folytatódnak, miközben az érintett régiókban egyre több a halálos áldozatok száma. Nepálban és Tibetben több mint 700 halálos áldozatról számoltak be, és legalább 3000 embert eltűntként tartanak nyilván. A csütörtökön küldött és Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratában Leó pápa kifejezte szomorúságát az emberéletek elvesztése és a széleskörű pusztítás miatt. Az elhunytak lelkét a mindenható kegyelmébe ajánlotta, és őszinte részvétét fejezte ki a gyászolóknak. Biztosította a katasztrófa által sújtottakat lelki közelségéről, és imádkozott a folyamatban lévő kutató és mentő műveletekben résztvevő alakulatokért. Leó pápa ezután arra buzdította a híveket, hogy továbbra is imádkozzanak a békéért, felidézve Szent Ágoston szavait, akinek liturgikus emléknapját augusztus 28-án ünnepelték. A pápa felidézte Ágoston békéről alkotott képét, amely a csodatétel kenyeréhez hasonlít, amely megsokasodott a tanítványok kezében, miközben megtörték és szétosztották. Bárcsak világszerte növekedne azoknak a száma, akik bátran megtörik és szétosztják a béke kenyerét, legyőzve a megosztottságot, előmozdítva az igazságosságot, és gyakorolva a megbocsátást mindenki javára, fohászkodott 14. Leó. Végül a Szentatya angolul emlékeztetett arra, hogy szeptember 1-én kedden ünnepli az egyház a Teremtett Világ Védelme Ima Világnapját. Leó pápa, az ima és a társadalmi igazságosság elválaszthatatlanok. 14. Leó páli Szent Vince több lelki gyermekével találkozva felidézte a francia szent tanítását, miszerint az ima és a társadalmi igazságosság érdekében tett cselekvés kiegészíti egymást és elválaszthatatlanok egymástól. 14. Leó pápa augusztus 28-án pénteken találkozott az Amerikai Egyesült Államok páli Szent Vince társaságának küldöttségével. Az 1833-ban alapított globális szervezet tagjainak a szegények személyes szolgálatával való megszentelésére törekszik, és a páli Szent Vincének szentelt katolikus szervezetek vincés családjának része. Beszédében Leó pápa megköszönte a csoport tagjainak odaadó szolgálatukat testvéreik és nővéreik iránt szerte az Egyesült Államokban.
2: Thank you in particular for your devoted service to the Society of St. Vincent de Paul.
1: Azáltal, hogy szabadon felajánljátok Istentől kapott ajándékaitokat és tehetségeiteket, ékes szóló tanúságot tesztek hitetekről, Isten országának építésére irányuló szolgálatotokban. A Szentatya arra buzdította őket, hogy mélyítsék el kapcsolatukat Jézus Krisztussal, hogy ő vezesse szolgálatukat a leginkább rászorulók felé. Páli Szent Vince megmutatta, hogy az ima és a társadalmi igazságosság nem csak kiegészítik egymást, hanem valójában elválaszthatatlanok, emlékeztetett 14. Leó, és arra hívta a szent lelki gyermekeit, hogy kövessék példáját. Leó pápa rámutatott Szent Ágoston tanítására, miszerint a szegényekről való gondoskodás középpontjában Krisztus áll, és hogy Isten mindig nagy lelkű lesz azokkal, akik szolgálják őket. Ezért hisszük, hogy a másokkal való törődés, ha a szeretet motiválja, nem csak a rászorulókon segít, hanem megnyitja az adakozó szívét Isten kegyelme előtt, hívta fel a figyelmet a Szent Atya. A pápa ezután arra buzdította az Egyesült Államokban működő páli Szent Vince társaság tagjait, hogy nagy lelkűen ajánlják fel idejüket. Azáltal, hogy Krisztust szolgálják a szegényekben, Isten kegyelme folyamatosan megtisztítja szíveteket és elméteket, és könnyebben felismeritek Krisztust fele barátaitokban, mind azokban, akiket szolgáltok, mind azokban, akikkel együtt dolgoztok. Végezetül 14. Leó szeretetteljes üdvözletét küldte a páli Szent Vince társaság minden tagjának, és mindazoknak, akiket segítenek.
2: I ask you to bring my warm greetings to your colleagues and to the people for whom you care.
0: Leó pápa felhatalmazza a keleti egyházak színódusait pátriárkájuk elmozdítására. 14. Leó pápa augusztus 29-én közzétett motu proprio formájú apostoli levelével felhatalmazza a keleti egyházak püspöki színódusait, hogy elmozdíthassák pátriárkájukat a megsebzett közösség helyreállítása érdekében, akár hivatalból való elmozdítással is, súlyos okokból, ha a kötelékeik helyrehozhatatlanul megromlottak. Végül a pápát illeti a felelősség a színódusi döntés jóváhagyásának megadásáért. A mutua concordia, kölcsönös egyetértés kezdetű, motu proprio formájában megjelent apostoli levéllel 14. Leó pápa egy normatív hiány pótlására törekszik. Módosítja a keleti egyháza kánonjogi kódexének 106. és 126. kánonját, és felhatalmazza a keleti egyházak püspöki szinódusait arra, hogy rendezett eljárás keretében elmozdíthassanak egy pátriárkát hivatalából, ha kapcsolatuk súlyos okokból helyreoszthatatlanul veszélybe kerül. Az új rendelkezések azonnal hatályba lépnek. A keleti egyházak törvénykönyve szerint a püspöki szinódusok felelősek a pátriárka megválasztásáért, kinevezésének kiirdetéséért, beiktatásuk lefolytatásáért, sőt, a pápával való konzultációt követően lemondásának elfogadásáért. Most a motu proprio nyomán az apostoli szék előjogainak sérelme nélkül a püspöki szinódusok feladata, hogy helyreállítsák a megsebzett közösséget, akár pátriárkájuk súlyosokból történő elmozdításával is, olyan eljárás révén, amely a normákkal összhangban garantálja számára a teljes védelemhez való jogot a szinódus előtt. A pápa feladata lesz jóváhagyását adni a szinódusi döntéshez annak érdekében, hogy garantálják a püspökatyák teljes szabadságát választásuk kifejezésében, védve őket minden esetleges indokolatlan belső vagy külső nyomástól. Valójában a keleti egyházok kánonjainak kódexéből hiányzott egy rendelkezés arra vonatkozóan, hogyan kell beavatkozni a püspöki szinódus és a pátriárka közötti közösség súlyos és helyreoszthatatlan hiánya esetén. A pápa elrendelte, hogy a 106. kánon második paragrafusa után egy új bekezdést, a harmadik paragrafust illesszenek be. Ez a bekezdés kimondja, hogy amennyiben a pátriárka nem teljesíti a kódexben foglalt kötelezettségeit, a pátriárkális egyház püspöki szinódusát jogszerűen összehívhatja a püspök szentelés rendjében legidősebb és szavazati joggal rendelkező püspök, ha pedig ő sem hívja össze a szinódust, ez a jogkör a következő, püspök szentelésében legidősebb és szavazati joggal rendelkező püspökre hárul. A 126. kánon a motu proprióval együtt bevezeti a harmadik paragrafust, amely kimondja, hogy súlyosokból, amelyet a pátriárkális egyház püspökeinek szinódusa ilyennek ismer el, ugyanaz a szinódus, amelyet a 106. kánon első paragrafus harmadik pontja és a 108. kánon harmadik paragrafusa rendelkezésének megfelelően hívtak össze, kérheti a pátriárkát a hivataláról való lemondásra. A következő negyedik paragrafus kimondja, hogyha egy ilyen kérés után a pátriárka nem mond le hivataláról, a püspök szentelés rendjében legidősebb, szavazati joggal rendelkező püspök gondoskodik arról, hogy a szinódus új elnököt válasszon, aki a pátriárka elmozdítását a szavazati joggal rendelkező szinódusi tagok legalább kétharmadának titkos szavazására bocsátja, tiszteletben tartva a szinódus előtti védekezéshez való jogát. Az elnök felelős a pápa tájékoztatásáért is, aki jogosult jóváhagyni a pátriárkai szék megüresedését eredményező elmozdítást. Mivel a keleti egyházakban szoros kapcsolat van a pátriárka, aki mint atya és fő, tamquam pater et caput, vezeti a pátriárkális egyházat, és az általa összehívott és vezetett püspöki szinódus között, a köztük lévő harmonikus kapcsolat előfeltétele a gyümölcsöző egyházi életnek, a lélek egységében és kizárólag magának az egyháznak az érdekében. A keleti egyházak kánonjainak kódexe azonban, amely a püspöki szinódusok működését és feladatait határozza meg, nem rendelkezik arról az esetről, ha a páteret kaput és a többi püspök közötti szent kötelék helyrehozhatatlanul megsérül, ami súlyos sebet okoz és amit be kell gyógyítani, amint a számos keleti főpap is sürgeti. A motu proprio ezért szabályokat állapít meg, amelyeket a pátriárka és a szinódus közötti helyrehozhatatlan szakadás esetén kell követni, amennyiben a pátriárka nem mond le. Ez azért van, mert ha az egyházi harmónia súlyosan veszélybe kerül, magyarázza a 14. Leó pápa, azt a püspöki közösség keretében, tehát a szinódusi gyűlésen keresztül kell helyreállítani. A szinódusnak különösen vészhelyzetekben, amelyek az ilyen közösség súlyosan

hozzák, új felhatalmazást adva nekik, amely összhangban van saját jogú egyházaik természetével, megadva nekik azt, ami bennük igényként felmerül, és amivel jobban képesek megérteni és értékelni a helyzetet, miközben fenntartják a római pápa garancia szerepét. A motu proprioban foglaltak természetüknél fogva, a nagyérseki egyházakra is vonatkoznak. Evezünk át a túlsó partra. Leó pápa szombaton este követte Péter apostolt szárazon és vízen. 14. Leó pápa az első pápa történelemben, aki hajóval vett részt a Castel Gandolfóban megrendezett, a tóparti boldogasszony ünnepén tartott körmeneten, átkelve azon a tavon, amely 400 éven át a pápai nyári rezidencia csodálatos panorámáját biztosította. Augusztus 29-én szombaton este Leó pápa szentmisét mutatott be abban a modern templomban, amelyet Szent VI. Pál pápa 1977. augusztus 15-én nagy boldogasszony napján szentelt fel. Emlékezetesek a pápa templom szenteléskor mondott szavai. Ki tudja vajon én, minthogy már öreg vagyok, még valaha is részesülhetek-e abban az áldásban, hogy veletek itt ünnepelhessek. Látom már a túlvilág partját közeledni, ezért ezt az örömteli találkozást alkalomnak tekintem arra, hogy köszöntselek mindnyájatokat, és megáldjalak benneteket, családjaitokat, munkáitokat, fáradozásaitokat, szenvedéseiteket, reményeiteket, imáitokat. A szűzanya adja meg ezeknek az imáimnak azt a hatékony erőt, amire vágyom. Legyetek áldottak Mária nevében. Az akkor már közel 80 éves 6. Pál pápa profétai módon beszélt, hiszen a rákövetkező év augusztus 6-án éppen Castel Gandolfóban hunyt el. A pápai nyári rezidenciától balra a tóparton álló fák közt épült nyitott templom vitorlás formájára emlékeztet, amelyet a tó népszerű strandja közelében építettek. A kis templom egyébként a pápai nyaroló közelében álló villanóvai Szent Tamás plébánia templom filiája. Így érthető, hogy annak lengyel származású plébánosa, Tadeusz Rozmus atya, Alberto de Angelis helyi városi polgármesterrel együtt egy évvel ezelőtt arra kérték a frissen megválasztott Leó pápát, hogy vezesse azt a hagyományos körbenetet, amelyen 6. Pál 1977-ben és 2. János Pál 1979-ben is részt vett. A templom előtt a tóparton tartott körbenetben ugyanis mindkét pápa részt vett, de most első alkalommal 14. Leó pápa vízre is szállt, hogy ebben is kövesse a helybéliek szokását. Hagyomány szerint ugyanis a templomban bemutatott ünnepi szentmise után a tavi boldogasszony kegyszobor bronz másolatát viszik körbenetben a tópartjára, ahol a plébános a szoborral bárkába száll, és így indul végig a tóparton a tavi körbenet, este felé fényfüzérekkel kivilágítva sok-sok kisebb-nagyobb hajó társaságában. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, így búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából.

Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 11. világnapjára, a háborúk környezet rombolásáról. 14. Leó fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza alapítvány felügyeleti bizottságát. A romániai nuncius, első János Pál a kiengesztelődés és a szeretet közösség példája.

14. Leó pápa üzenete a teremtésvédelem 14. világnapjára. Eke vassán kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetszőkésé. Kedves testvéreim! Urunk Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Ez az ajándék tanítmányi küldetésünk és a szeretet civilizációjának építésére szóló közös hivatásunk középpontjában áll. A Teremtésvédelem világnapján ismét arra kapunk meghívást, hogy szemléljük az élet ajándékát, és szívünkön viseljük az életet fenntartó földsorsát, és így konkrét módon dicsőítsük Teremtőnket. Ma különféle válságoknak és megannyi emberi szenvedésnek vagyunk tanúi. Emellett szemlátomás egyre gyorsabb ütemben romboljuk a teremtés harmonikus egyensúlyát. Ezek a jelenségek nem függetlenek egymástól. Egyetlen gyógyulásért és békéért könyörgő fohászként szállnak fel egy csebzett világból. Az élet istene, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki magát, olyan békét kínál, amelyet a világ nem tud adni. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ez a béke nem felszínes és nem mulandó. Krisztus örök szeretetéből és minden ember iránti gondoskodásából ered. Szól Leó pápa üzenete. A békének ez az ígérete azonban éles ellentétben áll azzal, amit a világ számos részén látunk. Izajás próféta olyan időről beszél, amikor a nemzetek ekevassán kovácsolják kardjukat, vagyis azt, ami pusztítja az életet, olyasmivé alakítják, ami fenntartja azt. Ma azonban túl gyakran épp az ellenkezőjének vagyunk tanúi. Az erőfeszítések továbbra is az erőszakra és a háborúra irányulnak. A háború olyan sebeket ejt, amelyeknek a hatása messze a csatatéren túl is érezhető. Áldozatokat szed, családokat szakít szét, emberek millióit kényszeríti otthonuk elhagyására. Félelmet kelt, igazságtalanságot és megosztottságot eredményez, nemzedékeket sújtó társadalmi és ökológiai pusztítást hagy maga után. A fegyveres konfliktusok és a környezet pusztulása ráadásul gyakran egymást erősítő ördögi kört képez, amely tönkreteszi az ökoszisztémákat, beszennyezi az olyan létfontosságú erőforrásokat, mint a levegő és a víz, és aláássa az élelmiszer biztonságot. Ez pedig növeli a szegénységet, az egyenlőtlenséget és újabb társadalmi feszültségeket gerjeszt, amelyek további konfliktusok kirobbanásához vezethetnek. Sőt, a háború olyan sebeket ejt, amelyek az egész éltető kapcsolatrendszert károsítják. Nem csak az egyes embereket és közösségeket sújtják, hanem az egész emberi családhoz fűződő kapcsolataik tágabb hálóját és a teremtett világgal való összhangjukat is. A háború arról tanúskodik, hogy súlyos kudarcot vallunk abban a hivatásunkban, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberként éljünk, tiszteljük az életet, és gondját viseljük a ránk bízott földnek. Ez nem csak politikai, hanem erkölcsi és lelki kudarc is. Az eltorzult vágyakban, valamint az emberi szabadság és hatalom helytelen használatába gyökerező háború a béke evangéliumával ellentétes tanúságtétel, szögezte Leó pápa üzenetében.

0: Az említett válságok nem csak a felelősségvállalást, hanem a szív megtérését is megkívánják, amelynek gyümölcse a nagyobb hűség Istenhez, az egymás iránti szeretet és a teremtett világ ajándékának tisztelete. A világban tapasztalható zavarok ugyanis, mint az erőszak, az igazságtalanság és a környezet pusztulása, nem pusztán tökéletlen rendszerek vagy struktúrák következményei, hanem azzal a mélyebb egyensúly zavarra függnek össze, amely az ember szívében gyökerezik. Valójában az emberi szív az a hely, ahol a legmélyebb küzdelmek zajlanak, és ahol megmutatkozik bűnbes és utáni létállapotunk. A szív nem csak az érzelmek székhelye, hanem a személy középpontja, ahol az értelem, a vágy, az akarat és a lelkiismeret találkozik. Ott küzdünk a bennünk lakozó, egymásnak ellentmondó érzésekkel, késztetésekkel, szeretettel és közömbösséggel, igazsággal és önáltatással, igazsággal és igazságtalansággal. A háború okozta sebek és a föld pusztulása ezért mélyen összefüggnek az emberi szív állapotával. Az emberiséget sújtó konfliktusok sok tekintetben belső ellentétek és meghasonlultságú külső megnyilvánulásai. Amikor a szív eltévejedik, kapcsolataink is sérülnek, és az általunk létrehozott struktúrák is kezdik tükrözni ezt a rendezetlenséget. Benedek pápa arra emlékeztetett bennünket, hogy a külső sivatagok azért sokasodnak a világban, mert a belső sivatagok oly hatalmassá váltak. Ez annak felismerésére hív bennünket, hogy ami körülöttünk összetört, az valamiképpen bennünk is összetört. Ezért ahhoz, hogy békés társadalmat építsünk, nem csak a struktúrákat kell megreformálnunk, hanem szívünket is meg kell újítanunk, állapította meg Leó pápa üzenetében. A konfliktusok legmélyebb okai és a teremtett világ kizsákmányolása egy olyan etikai és kulturális válság következményei, amely abban mutatkozik meg, hogy az ember elveszítette a határok iránti érzékét, uralomvágy hajtja, azonnali haszonszerzésre törekszik, és képtelen felismerni azt a méltóságot, amellyel Isten minden embert megajándékozott. Az ekevassá kovácsolni a kardot prófitai felszólítás tehát nem csak a nemzeteknek szánt álom, hanem minden egyes emberhez intézett felhívás. Arra hív, hogy azt, ami rossz, életté alakítsuk. Ez az átalakítás azonban nem valósítható meg pusztán külső változtatással. Ehhez Isten kegyelmével együttműködve mélyebb megtérése van szükség, mint egyéni, mint közösségi szinten. Vissza kell térnünk az Úrhoz, aki rendet tesz vágyainkban, begyógyítja sebeinket, és segít növekednünk az erényekben, tanácsolta Leó pápa üzenetében. Enélkül a belső átalakulás nélkül a béke törékeny és rövid életű marad. Ám ahol megújulnak a szívek, új lehetőségek nyílnak. Amit pusztításra használtak, azt az élet szolgálatába lehet állítani, a szegényekről való gondoskodásra, az éhezők táplálására és a teremtett világ védelmére. Ez a valódi ökológiai megtérés útja, amelynek során a Jézus Krisztussal való találkozás hatása világosan megmutatkozik abban, ahogyan a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. A béke tehát a szívekben kezdődik, és kívül is tükröződik, kapcsolatainkban, közösségeinkben, és még tágabban, a világban. Bár hatalmas kihívások állnak előttünk, az Úr nem hagy bennünket a gyógyuláshoz és az átalakuláshoz szükséges eszközök nélkül. A béke Istene a háború fegyverei helyett erőt ad nekünk ahhoz, hogy gyógyítsunk, a megbékélést szolgáljuk, és a szeretet civilizációját építsük. Így arra kapunk meghívást, hogy óvjuk a ránk bízott különféle ökoszisztémákat, a teremtett világét, az emberi kapcsolatokét és magáét, az emberi szívét. Képzeljük magunk elé egy olyan világot, amelyben a jelenlegi háborúra fordított energiákat az átfogó emberi fejlődés előmozdítására, a szegénység felszámolására, az emberi méltóság védelmére és az egymásra szemben álló népek közötti kibékülésre fordítják. Egy ilyesfajta jövőkép Isten országának elővételébe vetett hitünket tükrözi. A béke építésének valódi eszközei nem a pusztítás fegyverei, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet. Ezek olyan szívekből születnek, amelyeket az evangélium formál és Isten kegyelme hordoz. Csak ezeknek az értékeknek van erejük ahhoz, hogy átalakítsák az embert, megújítsák a közösségeket és begyógyítsák világunk sebeit. Kedves testvéreim, az előttünk álló út világos, még ha nem is könnyű. Engedjük megújulni szívünket, hogy a békére törekedjünk és gondját viseljük a teremtett világnak. A Szentírás arra figyelmeztet bennünket, hogy őrizzük szívünket, mert belőle fakad mindaz, amit teszünk. Ha alázattal és hittel vállaljuk ezt a feladatot, Isten munkatársaivá válunk megújító művében. Lassan, de biztosan átjutunk majd a sivatagból a kertbe, a megosztottságból a közösségbe, az erőszakból a békébe. Adjon nekünk az Úr bátorságot ahhoz, hogy végigjárjuk ezt az utat, hogy korunkban a kardot valóban ekevassá kovácsoljuk, az evangélium ígérete mélyebb gyökeret eresszen világunkban, és Krisztus békéje uralkodjon az egész teremtett világon. Kelt a Vatikánban, 2026. augusztus 15-én, a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén, 14. Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 11. világnapjára.
1: Leó pápa fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza alapítvány felügyeleti bizottságát. Az augusztus 31-én délelőtt Castel Gandolfóban tartott találkozón áttekintették annak a bizottságnak az eddigi munkáját, amelyet a pápa idén májusban kirográfiával, sajátkezűleg aláírt rendelkezésével hozott létre, és amelynek tevékenységét 14. Leó szorosan figyelemmel kíséri. 14. Leó pápa augusztus 31-én, hétfőn délelőtt, a Castel Gandolfói apostoli palotában audiencián fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza pietrelcinai Szent Pio műve alapítvány irányító és felügyeleti bizottságát, amelyet 2026. május 27-i sajátkezüleg aláírt rendelkezésével hozott létre. A találkozón jelen volt Maximino Caballero Ledo, a bizottság elnöke, Fabio Gasperini koordinátor, Paolo Rudelli prelátus, az államtitkárság helyettese, Giordano Piccinotti érsek, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak az elnöke, valamint Giorgio Ferretti Foggia Bovino érseke. Részt vett a találkozón Fabrizio Colaci, a bizottság titkára is. A találkozó során Leó pápa tájékozódott a bizottság munkájának előrehaladásáról. Különös figyelmet fordítottak az alapítvány gazdasági és pénzügyi helyzetének elemzésére, valamint azoknak a legmegfelelőbb megoldásoknak a meghatározására, amelyek hosszú távon biztosíthatják az intézmény fenntarthatóságát, a San Giovanni Rotondói Casa Sollievo della Sofferenza, a szenvedés enyhítésének háza kórház újraindítását és megújulását szem előtt tartva. A bizottság ismertette azokat a legfontosabb területeket, amelyekre jelenleg tevékenységét összpontosítja, a munkatársakkal fennálló kapcsolatok stabilizálását, az olasz állami intézményekkel való együttműködés megerősítését, a szükséges pénzügyi források előteremtését, valamint a legfontosabb kötelezettségek fokozatos csökkentését. Mindezek a tevékenységek a bizottságot létrehozó pápai kirográfban meghatározott megbízatás keretébe illeszkednek. Ennek célja, hogy helyreállítsák a fenntartható működés feltételeit, és megvalósítsák az intézmény újraindítására kidolgozott tervet, miközben megőrzik a kórházi ellátás folytonosságát és az alapító karizmáját. 14. Leó pápa figyelmesen hallgatta a bizottság eddigi elvégzett munkájáról szóló beszámolót, és megerősítette, hogy továbbra is szorosan figyelemmel kívánja kísérni a megkezdett folyamatot. A bizottság ezért a ráruházott megbízatásnak megfelelően folytatja tevékenységét, tovább részletezi és fokozatosan végrehajtja a meghatározott intézkedéseket. A cél, hogy biztosítsák a kórház és a pietrelcsínai Szent Pió atya által létrehozott mű folytonosságát és jövőjét a betegek és családjaik szolgálatában. Gloder érsek, romániai nuncius, első János Pál a kiengesztelődés és a szeretet közösség példája. Boldog Albino Luciani augusztus 26-i liturgikus emléknapja alkalmából augusztus 30-án vasárnap szentmisét mutattak be a bukaresti legszentebb megváltó plébánia templomban. A szertartást Giampiero Gloder érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa vezette. Az olasz templomként ismert plébániának a vatikáni alapítvány egy boldog első János Pált ábrázoló ikont és egy erekét ajándékozott. A szentmisén részt vett a romániai Pápa Luciani Egyesület is. A szentmisén több száz hívő vett részt. Gloder érsekkel együtt koncelebrált Aurel Percea bukaresti metropolita érsek, Joan Robu nyugalmazott érsek, az olasz templom két közösségének plébánosai, Daniel Bulai és Marius Beresoaé, valamint az ország más papjai. Szent beszédében a venetói származású Giampiero Gloder érsek román nyelven idézte fel azt a meghatottságot, amelyet első János Pál megválasztásának estéjén érzett. A pápa általános kihallgatásainak három központi témáját emelte ki: a szeretetet, a hitet és a reményt. Boldog első János Pál pápának nagy szíve volt, amely képesítette arra, hogy figyelemmel, mosollyal és a szeretet egy-egy gesztusával forduljon minden emberhez, akivel találkozott. Nagylelkű készséggel szolgálta a többieket, különösen Isten népének azt a részét, amelyet az Úr rábízott, hangsúlyozta a nuncius. Gloder érsek ezután első János Pál példájának mai időszerűségéről beszélt. Egy olyan világban, mint a miénk, amelyben úgy tűnik, hogy a személyes érdekek, a hatalom és az uralkodás iránti vágy, a szembenállások és a megosztottságok határozzák meg az emberek és az államok közötti kapcsolatokat, boldog első János Pál konkrét szeretetről tett tanúságtétele bennünket is arra ösztönöz, hogy mindig a kiengesztelődés, a szeretet közösség és a szeretet eszközei legyünk. Az első János Pál vatikáni alapítvány küldöttségét Stefania Falaska, az alapítvány alelnöke, és Boldog Luciani szentélyavatási ügyének posztulátora, Lina Petri, az alapítvány tagja és első János Pál pápa unokahuga, valamint Gloria Concordia, a vatikáni alapítvány munkatársa képviselte. Boldog első János Pál ikonját az oltáron helyezték el, és Gloder érsek apostoli nuncius áldotta meg. Az ikon egy héten keresztül maradt kiállítva a legszentebb megváltó templomban, majd Szent II. János Pál képmása mellett kap végleges helyet. A szentmise végén Stefania Falaska átadta az olasz templom plébánosának boldog első János Pál egy ex indumentis erekjéjét, vagyis a boldog ruházatából származó relikviát, valamint az erekje hitelességét igazoló hivatalos okiratot. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából.

Leó pápa üzenete a teremtésvédelem 11. világnapjára, a háborúk környezet rombolásáról. 14. Leó fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza alapítvány felügyeleti bizottságát. A romániai nuncius, első János Pál a kiengesztelődés és a szeretet közösség példája.

14. Leó pápa üzenete a teremtésvédelem 14. világnapjára. Ekevossá kovácsolják kardjukat és lándzsájukat szőlőmetszőkésé. Kedves testvéreim! Urunk Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Ez az ajándék tanítmányi küldetésünk és a szeretet civilizációjának építésére szóló közös hivatásuk középpontjában áll. A Teremtésvédelem világnapján ismét arra kapunk meghívást, hogy szemléljük az élet ajándékát, és szívünkön viseljük az életet fenntartó föld sorsát, és így konkrét módon dicsőítsük Teremtőnket. Ma különféle válságoknak és megannyi emberi szenvedésnek vagyunk tanúi. Emellett szemlátomás egyre gyorsabb ütemben romboljuk a Teremtés harmonikus egyensúlyát. Ezek a jelenségek nem függetlenek egymástól. Egyetlen gyógyulásért és békéért könyörgő fohászként szállnak fel egy csebzett világból. Az élet istene, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki magát, olyan békét kínál, amelyet a világ nem tud adni. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ez a béke nem felszínes és nem mulandó. Krisztus örök szeretetéből és minden ember iránti gondoskodásából ered. Szól Leó pápa üzenete. A békének ez az ígérete azonban éles ellentétben áll azzal, amit a világ számos részén látunk. Izajás próféta olyan időről beszél, amikor a nemzetek ekevossá kovácsolják kardjukat, vagyis azt, ami pusztítja az életet, olyasmivé alakítják, ami fenntartja azt. Ma azonban túl gyakran épp az ellenkezőjének vagyunk tanúi. Az erőfeszítések továbbra is az erőszakra és a háborúra irányulnak. A háború olyan sebeket ejt, amelyeknek a hatása messze a csatatéren túl is érezhető. Áldozatokat szed, családokat szakít szét, emberek millióit kényszeríti otthonuk elhagyására. Félelmet kelt, igazságtalanságot és megosztottságot eredményez, nemzedékeket sújtó társadalmi és ökológiai pusztítást hagy maga után. A fegyveres konfliktusok és a környezet pusztulása ráadásul gyakran egymást erősítő ördögi kört képez, amely tönkreteszi az ökoszisztémákat, beszennyezi az olyan létfontosságú erőforrásokat, mint a levegő és a víz, és aláássa az élelmiszer biztonságot. Ez pedig növeli a szegénységet, az egyenlőtlenséget és újabb társadalmi feszültségeket gerjeszt, amelyek további konfliktusok kirobbanásához vezethetnek. Sőt, a háború olyan sebeket ejt, amelyek az egész éltető kapcsolatrendszert károsítják. Nem csak az egyes embereket és közösségeket sújtják, hanem az egész emberi családhoz fűződő kapcsolataik tágabb hálóját és a teremtett világgal való összhangjukat is. A háború arról tanúskodik, hogy súlyos kudarcot vallunk abban a hivatásunkban, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberként éljünk, tiszteljük az életet és gondját viseljük a ránk bízott földnek. Ez nem csak politikai, hanem erkölcsi és lelki kudarc is. Az eltorzult vágyakban, valamint az emberi szabadság és hatalom helytelen használatába gyökerező háború a béke evangéliumával ellentétes tanúságtétel, szögezte Leó pápa üzenetében.

0: Az említett válságok nem csak a felelősségvállalást, hanem a szív megtérését is megkívánják, amelynek gyümölcse a nagyobb hűség Istenhez, az egymás iránti szeretet és a teremtett világ ajándékának tisztelete. A világban tapasztalható zavarok ugyanis, mint az erőszak, az igazságtalanság és a környezet pusztulása, nem pusztán tökéletlen rendszerek vagy struktúrák következményei, hanem azzal a mélyebb egyensúly zavarra függnek össze, amely az ember szívében gyökerezik. Valójában az emberi szív az a hely, ahol a legmélyebb küzdelmek zajlanak, és ahol megmutatkozik bűnbes és utáni létállapotunk. A szív nem csak az érzelmek székhelye, hanem a személy középpontja, ahol az értelem, a vágy, az akarat és a lelkiismeret találkozik. Ott küzdünk a bennünk lakozó, egymásnak ellentmondó érzésekkel, késztetésekkel, szeretettel és közömbösséggel, igazsággal és önáltatással, igazsággal és igazságtalansággal. A háború okozta sebek és a föld pusztulása ezért mélyen összefüggnek az emberi szív állapotával. Az emberiséget sújtó konfliktusok sok tekintetben belső ellentétek és meghasonlultságú külső megnyilvánulásai. Amikor a szív eltévejedik, kapcsolataink is sérülnek, és az általunk létrehozott struktúrák is kezdik tükrözni ezt a rendezetlenséget. Benedek pápa arra emlékeztetett bennünket, hogy a külső sivatagok azért sokasodnak a világban, mert a belső sivatagok oly hatalmassá váltak. Ez annak felismerésére hív bennünket, hogy ami körülöttünk összetört, az valamiképpen bennünk is összetört. Ezért ahhoz, hogy békés társadalmat építsünk, nem csak a struktúrákat kell megreformálnunk, hanem szívünket is meg kell újítanunk, állapította meg Leó pápa üzenetében. A konfliktusok legmélyebb okai és a teremtett világ kizsákmányolása egy olyan etikai és kulturális válság következményei, amely abban mutatkozik meg, hogy az ember elveszítette a határok iránti érzékét, uralomvágy hajtja, azonnali haszonszerzésre törekszik, és képtelen felismerni azt a méltóságot, amellyel Isten minden embert megajándékozott. Az ekevassá kovácsolni a kardot prófitai felszólítás tehát nem csak a nemzeteknek szánt álom, hanem minden egyes emberhez intézett felhívás. Arra hív, hogy azt, ami rossz, életté alakítsuk. Ez az átalakítás azonban nem valósítható meg pusztán külső változtatással. Ehhez Isten kegyelmével együttműködve mélyebb megtérése van szükség, mint egyéni, mint közösségi szinten. Vissza kell térnünk az Úrhoz, aki rendet tesz vágyainkban, begyógyítja sebeinket, és segít növekednünk az erényekben, tanácsolta Leó pápa üzenetében. Enélkül a belső átalakulás nélkül a béke törékeny és rövid életű marad. Ám ahol megújulnak a szívek, új lehetőségek nyílnak. Amit pusztításra használtak, azt az élet szolgálatába lehet állítani, a szegényekről való gondoskodásra, az éhezők táplálására és a teremtett világ védelmére. Ez a valódi ökológiai megtérés útja, amelynek során a Jézus Krisztussal való találkozás hatása világosan megmutatkozik abban, ahogyan a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. A béke tehát a szívekben kezdődik, és kívül is tükröződik, kapcsolatainkban, közösségeinkben, és még tágabban, a világban. Bár hatalmas kihívások állnak előttünk, az Úr nem hagy bennünket a gyógyuláshoz, és az átalakuláshoz szükséges eszközök nélkül. A béke Istene a háború fegyverei helyett erőt ad nekünk ahhoz, hogy gyógyítsunk, a megbékélést szolgáljuk, és a szeretet civilizációját építsük. Így arra kapunk meghívást, hogy óvjuk a ránk bízott különféle ökoszisztémákat, a teremtett világét, az emberi kapcsolatokét, és magáét az emberi szívét. Képzeljük magunk elé egy olyan világot, amelyben a jelenlegi háborúra fordított energiákat az átfogó emberi fejlődés előmozdítására, a szegénység felszámolására, az emberi méltóság védelmére és az egymásra szemben álló népek közötti kibékülésre fordítják. Egy ilyesfajta jövőkép Isten országának elővételébe vetett hitünket tükrözi. A béke építésének valódi eszközei nem a pusztítás fegyverei, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet. Ezek olyan szívekből születnek, amelyeket az evangélium formál és Isten kegyelme hordoz. Csak ezeknek az értékeknek van erejük ahhoz, hogy átalakítsák az embert, megújítsák a közösségeket és begyógyítsák világunk sebeit. Kedves testvéreim, az előttünk álló út világos, még ha nem is könnyű. Engedjük megújulni szívünket, hogy a békére törekedjünk és gondját viseljük a teremtett világnak. A Szentírás arra figyelmeztet bennünket, hogy őrizzük szívünket, mert belőle fakad mindaz, amit teszünk. Ha alázattal és hittel vállaljuk ezt a feladatot, Isten munkatársaivá válunk megújító művében. Lassan, de biztosan átjutunk majd a sivatagból a kertbe, a megosztottságból a közösségbe, az erőszakból a békébe. Adjon nekünk az Úr bátorságot ahhoz, hogy végigjárjuk ezt az utat, hogy korunkban a kardot valóban ekevassá kovásoljuk, az evangélium ígérete mélyebb gyökeret eresszen világunkban, és Krisztus békéje uralkodjon az egész teremtett világon. Kelt a Vatikánban, 2026. augusztus 15-én, a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén, 14. Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 11. világnapjára.
1: Leó pápa fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza alapítvány felügyeleti bizottságát. Az augusztus 31-én délelőtt Castel Gandolfóban tartott találkozón áttekintették annak a bizottságnak az eddigi munkáját, amelyet a pápa idén májusban kirográfiával, saját kezűleg aláírt rendelkezésével hozott létre, és amelynek tevékenységét 14. Leó szorosan figyelemmel kíséri. 14. Leó pápa augusztus 31-én, hétfőn délelőtt, a Castel Gandolfói apostoli palotában audiencián fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza pietrelcinai Szent Pio műve alapítvány irányító és felügyeleti bizottságát, amelyet 2026. május 27-i sajátkezüleg aláírt rendelkezésével hozott létre. A találkozón jelen volt Maximino Caballero Ledo, a bizottság elnöke, Fabio Gasperini koordinátor, Paolo Rudelli prelátus, az államtitkárság helyettese, Giordano Piccinotti érsek, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak az elnöke, valamint Giorgio Ferretti Foggia Bovino érseke. Részt vett a találkozón Fabrizio Colacci, a bizottság titkára is. A találkozó során Leó pápa tájékozódott a bizottság munkájának előrehaladásáról. Különös figyelmet fordítottak az alapítvány gazdasági és pénzügyi helyzetének elemzésére, valamint azoknak a legmegfelelőbb megoldásoknak a meghatározására, amelyek hosszú távon biztosíthatják az intézmény fenntarthatóságát, a San Giovanni Rotondói Casa Sollievo della Sofferenza, a szenvedés enyhítésének háza kórház újraindítását és megújulását szem előtt tartva. A bizottság ismertette azokat a legfontosabb területeket, amelyekre jelenleg tevékenységét összpontosítja, a munkatársakkal fennálló kapcsolatok stabilizálását, az olasz állami intézményekkel való együttműködés megerősítését, a szükséges pénzügyi források előteremtését, valamint a legfontosabb kötelezettségek fokozatos csökkentését. Mindezek a tevékenységek a bizottságot létrehozó pápai kirográfban meghatározott megbízatás keretébe illeszkednek. Ennek célja, hogy helyreállítsák a fenntartható működés feltételeit, és megvalósítsák az intézmény újraindítására kidolgozott tervet, miközben megőrzik a kórházi ellátás folytonosságát és az alapító karizmáját. 14. Leó pápa figyelmesen hallgatta a bizottság eddigi elvégzett munkájáról szóló beszámolót, és megerősítette, hogy továbbra is szorosan figyelemmel kívánja kísérni a megkezdett folyamatot. A bizottság ezért a ráruházott megbízatásnak megfelelően folytatja tevékenységét, tovább részletezi és fokozatosan végrehajtja a meghatározott intézkedéseket. A cél, hogy biztosítsák a kórház és a pietrelcsínai Szent Pió atya által létrehozott mű folytonosságát és jövőjét a betegek és családjaik szolgálatában. Gloder érsek, romániai nuncius, első János Pál a kiengesztelődés és a szeretet közösség példája. Boldog Albino Luciani augusztus 26-i liturgikus emléknapja alkalmából augusztus 30-án vasárnap szentmisét mutattak be a bukaresti legszentebb megváltó plébánia templomban. A szertartást Giampiero Gloder érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa vezette. Az olasz templomként ismert plébániának a vatikáni alapítvány egy boldog első János Pált ábrázoló ikont és egy erekét ajándékozott. A szentmisén részt vett a romániai Pápa Luciani Egyesület is. A szentmisén több száz hívő vett részt. Gloder érsekkel együtt koncelebrált Aurel Percea bukaresti metropolita érsek, Joan Robu nyugalmazott érsek, az olasz templom két közösségének plébánosai, Daniel Bulai és Marius Beresoaé, valamint az ország más papjai. Szent beszédében a venetói származású Giampiero Gloder érsek román nyelven idézte fel azt a meghatottságot, amelyet első János Pál megválasztásának estéjén érzett. A pápa általános kihallgatásainak három központi témáját emelte ki: a szeretetet, a hitet és a reményt. Boldog első János Pál pápának nagy szíve volt, amely képesítette arra, hogy figyelemmel, mosollyal és a szeretet egy-egy gesztusával forduljon minden emberhez, akivel találkozott. Nagy lelkű készséggel szolgálta a többieket, különösen Isten népének azt a részét, amelyet az Úr rábízott, hangsúlyozta a nuncius. Gloder érsek ezután első János Pál példájának mai időszerűségéről beszélt. Egy olyan világban, mint a miénk, amelyben úgy tűnik, hogy a személyes érdekek, a hatalom és az uralkodás iránti vágy, a szembenállások és a megosztottságok határozzák meg az emberek és az államok közötti kapcsolatokat, boldog első János Pál konkrét szeretetről tett tanúságtétele bennünket is arra ösztönöz, hogy mindig a kiengesztelődés, a szeretet közösség és a szeretet eszközei legyünk. Az első János Pál vatikáni alapítvány küldöttségét Stefania Falaska, az alapítvány alelnöke, és Boldog Luciani, szentélyavatási ügyének posztulátora, Lina Petri, az alapítvány tagja és első János Pál pápa unokahuga, valamint Gloria Concordia, a vatikáni alapítvány munkatársa képviselte. Boldog első János Pál ikonját az oltáron helyezték el, és Gloder érsek apostoli nuncius áldotta meg. Az ikon egy héten keresztül maradt kiállítva a legszentebb megváltó templomban, majd Szent II. János Pál képmása mellett kap végleges helyet. A szentmise végén Stefania Falaska átadta az olasz templom plébánosának boldog első János Pál egy ex indumentis erekjéjét, vagyis a boldog ruházatából származó relikviát, valamint az erekje hitelességét igazoló hivatalos okiratot. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.